0: person you've called is temporarily not available.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szöveg.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A legjobbak a legjobb helyen.
5: I'm David Guetta.
4: Super DJ Rádió.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a szünet.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: A legjobbak a legjobb helyen.

0: fire.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak

Digirádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

You know what? I don't know.

0: és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Köszönjük azt a rengeteg bíztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Szuper díj!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szünet!

I'm the D-E-V-I-L, the devil. I'm the D-E-V-I-L.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Párnánk puha, ágyunk köle lányára.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. The bass

Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Yeah.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ice MC, and I'm dropping in my pants.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: A legjobbak, a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

Boucher.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Now that's progress!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen.
2: Okay!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: zene nekem,
1: egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
0: Ez
2: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Thank you!
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki! Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi

fűtésrendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió.
5: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
4: Kattanj ránk.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Zsoltit halljátok, és hát a lejátszókban pedig a nagyszerű 90-es évek, de a 90-es évekből én most úgy döntöttem, hogy hirtelen listát váltok. Ugyanis elmondom nektek, hogy én elkészítettem egy listát, és egy órával az adás előtt átgondoltam az egészet, és töröltem a listát, egy újat állítottam össze, és a Dream Dance hoztam nektek. Nagyon-nagyon kezdetleges techno és trance zene is lesz a zenei összeállításban. Úgy döntöttem, hogy inkább legyek nagyon-nagyon kellemes zenei összeállításban, mint mondjuk ilyen 90-es évekbeli újdonságokkal, mert most ehhez van hangulatom, és nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a zenei hangulatot át tudom nektek majd adni. Tehát most szeretnék jót, nagyon jókat hallgatni, és olyan hangokat, amiket tényleg én is, és mindenki szeret. Hát először is engedjétek meg, hogy Kolozsi Imé barátomat köszöntsem, aki már egy órája jelezte nekem, hogy várja a műsort. Hát Imé, itt vagyok, megérkeztem, és hát a 90-es évekből, ahogy mondtam, a Dream Dance lesz majd főszerepben, de természetesen más is fog szólni, de a Dream Dance kapja majd a főszerepet. Aztán Gyulát is üdvözlöm, aki szintén jelezte, hogy itt van, velem van, és nagyon jó adást kívánt nekem. Hát köszönöm szépen, Gyula. Ők egyébként messengeren vannak, mert hát ők a rossz fiúk. Egyébként nem rossz fiúk, csak mondom, hogy ők olyanok, hogy megmondják a tutit, megmondják a frankót, még akkor is megmondják, hogyha ezzel megsértenek, de megmondják a tutit, úgyhogy Imi, mint kritikus, azt mondom neked, hogy érezd jól magad, és írd is meg nekem a tutit, meg a frankót. Aztán Isa István barátunk azt mondja nekem, hogy ez igen bekezdés volt, és már nem győzünk kivárni azt a bekezdést, a csodás estét, és csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen, örülünk neked is annak, hogy újra hallhatunk. Tudod, hogy mi mindig várunk és várjuk a jó kis meglepi muzsikákat, jöhet mint lavina vagy zenei cunima. Hát István barátom, elmondom neked, hogy ez most nagyon-nagyon jó kis megfogalmazás volt, mert én úgy döntöttem, hogy nem fogok sokat beszélni, még annyit sem, amennyit szoktam, hanem inkább ráhangolódom a zenékre. Én is ezt a listát nagyon-nagyon fogom szeretni, sőt, mi több, én már szeretem, és hát nem akarok belebeszélni nagyon a muzsikákba, mert olyanok a zenék, hogy elejétől végéig meg kell hallgatni, hogy tényleg átjöjjön a muzsika. Aztán kedves Mazsi, ő is itt van velünk, ő azt írja nekem, szép estét és jó adást kívánok neked, Zsolti, és kellemes zenehallgatást minden kedves hallgatónak. Hát nagyon szépen köszönjük, Mazsi, én is kívánok neked egy nagyon kellemes zenehallgatást, és mindenki másnak is nagyon jó pihenést velünk a Super DJ Rádióval. Nos, gyerekek, hamarosan mondom nektek a Viber számunkat is, de szerintem ti már tudjátok, és hogy miért gyertek mondjuk hozzánk a Viberre, már csak azért is gyertek, mert hogyha esetleg lenne zenei kérésetek, akkor azt itt megtehetitek nálam, ugye írtok, és én biztos vagyok benne, hogyha valami jó zenét kértek, én le fogom játszani. Tehát a Viber számunk 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége. Aztán Fater is itt van velünk. Kritika a legjobb tanító. Szép estét kívánok, Zsolti, jó zenehallgatást ide a Super DJ-re. Hát Fater, nagyon-nagyon szépen köszönöm
a jó kívánságot, és hát én is kívánok neked mindenféle jókat, és azt mondom neked, hogy az a jó kis zeneszerelésed az, az szóljon nagyon sokáig, és hát ugye nagyon-nagyon szépen, mondjuk akár általam, vagy bármelyik műsorvezető által, jó minőségben jó zenék szóljanak nálad, és ugyanezt kívánom is a Istvánnak is, mert hát tudom, hogy ti aztán tényleg oda teszitek magatokat zenehallgatásban. Aztán Krisztina, szia Zsolti, várjuk a zenéket, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és örülök, hogy várjátok a zenéket, és én is áldást kívánok nektek. Aztán Rumi György azt mondja, hogy szarvas jelen, rossz FM, ahogy Boriska mondaná, jó BPM-es Zsolti, bá, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm Gyuri, György, és én meg kívánok neked nagyon jó zenehallgatás. Na most befogom a számat, és meglepi zene jön, nem is mondom én egyik zene címét sem, és az előadóját sem. Ha akarjátok, találjátok.

És a gyerekek közben házi barátunk is velünk tart, aki azt írja: szép estét Zsolti, üdvözlet a hallgatóknak, legyen tánc, dium, disum, vene. Ezt küldeném mindenkinek, aki szereti, annak is, aki nem. Hát jön itt Dion Dishon zene bőven a 90-es évekből, és azért gyerekek, azt elárulom nektek, hogy házi barátunk ő kitalálta az együttes címét és előadóját is. És hát én már rájöttem, hogy ti azért csaltok, én is egy csaló vagyok, de ti nagyon-nagyon csaltok, mert hát vannak ilyen programok, amik megmutatják nektek a zene címét és előadóját, és használtok ilyet. Van, aki már be is vallotta, ugye? De szerintem mindannyian használjátok. Nem is tudom, mi a neve, Shazam, vagy nem tudom, a halványgőzöm sincs, de már nálam a gyerekek is használják. Nos, menjünk tovább. Communication a zene címe, és az előadó pedig meglepetés.

gyerekek, már meg is van, mert hát házi barátunk megírta nekem, hogy Shazam a neve ennek a zenekeresőnek. Én ezt sosem használtam, és nem is fogom használni, mert az a zene, amelyiket én nem ismerek, az még nem létezik.

És hát gyerekek, közben Csörgő Zsolt, Zsolca, ő is velünk tart, aki azt írja, hello, Truszám, szép estét. Hát gyerekek, azért Magyarországon ez a név, hogy Zsolt, nagyon szép szerintem, mert elég sokan vagyunk itt Zsoltok, és én azt mondom, hogy ez a legszebb név Magyarországon, ugye, Zsolti Zsolt. És hát Fater meg azt mondja, hogy ezek a kereső programok jó, hogy vannak, mert ugye minden nem lehet az agyunkban, sőt, mondjuk egy 30 éves zene, és azért nem egy zenéről van szó, hanem sok-sok zenéről, és természetes, hogy jól jön a segítség. Igazad van, Fater, ezzel egyet értek.

Gyerekek, hoztam én olyan zenéket is, amik ma este mondhatom az, hogy kakuktojás, de nagyon nagy zenék, hiszen tudjuk, hogy a 90-es években a rap zene hát nagyot mutatott, nagyon nagyot, ugye akkor is jött be, tehát akkor vált a rap zene híressé, és ugye egy stílust is hozott magával, és a kakuktojás összeállításban három zenét szeretnék játszani. Egyik a Black Machine, ugye ők nagyon-nagyon tudtak, aztán Jungle Brothers, ők is nagyon tudtak, és hát a Salty Soul, ők is nagyon ott voltak a topon, úgyhogy ezt a három zenét meg fogjuk hallgatni egymás után szépen, ugye, és közben Rumi György azt kérdezi, hogy kérni lehet-e nálam, mindig lehet kérni zenét, és Reginától szeretné a Day by Day című dalt. A három rap zene után már is Regina fog következni Rumi György barátunk kérésére.

gyerekek, már is itt van Kiris Regina és a Débádéjé című dal, amit ugye nem is tudom, hogy kinek, már is mondom, Rumi Györgynek fogok játszani, aztán

Kolozsi mi barátunk azt kérdezi, hogy egy Johnny B belefér-e a műsorba? Hát természetes, hogy belefér, ami már nem, hogy belefér, már be is van készítve, viszont házi barátunk, hát egy nem is egy zenét kértél, hanem Kerozin halálom májra. Az az igazság, hogy ezt a zenét én nem igen szoktam lejátszani, és hát egy csináljunk egy örök nagy balhét ma éjjel, az sem fog szólni, és Kudlik Júlia Delta című műsorának a zenéje, az sem fog szólni. Én azt mondom neked, hogy kérjél egy konkrét dalt, te írd meg, hogy melyik az, amit szeretnél hallani, és akkor azt én le fogom játszani. De most így, hogy írtál nekem három zenét, ugye? Hát most én így nem is tudom, hogy mit csináljak, de egy biztos, hogyha valaki megírja nekem konkrétan, hogy melyik az a zene,

úgy nekem. Nagyon jó, de hogyha leírsz három zenét, egymás után nem fogok egy kérés, vagyis egy személynek egymás után nem fogok lejátszani három zenét, mert szerintem az már a többiekkel szemben tiszteletlen.

És hát menet közben Encsike is hazaérkezett, és azt írja nekem, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, bocsánat a késésért. Most estem haza, szuper jó estét kívánok mindenkinek is, kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást, puszcsika Encsike. Hát Encsike, köszönjük szépen, én meg neked kívánok egy nagyon-nagyon jó pihenést.

gyerekek, ahhoz képest, hogy én azt mondtam nektek az adás elején, hogy nem fogok belebeszélni a zenékbe, már egy óra, majdnem egy óra eltelt, és hát mindig belebeszélek a zenékbe, és nem szoktam. Közben Csörgő Zsóca kérdezi, hogy Encsiket mit mondott, mert hát nem értette. Encsike azt mondta, hogy úszír mindenkit, téged is, gondolom. És hát ugye, hogy melózott, aztán egy kicsit késett, és későn ért haza, de most már pihen velünk a Super DJ Rádióval.

Gyerekek, a következő zenében biztos, hogy nem fogok belebeszélni. Győri Zolinak nagyon-nagyon szép estét kívánok, és hát köszönöm a jó kívánságot. Na de én most úgy gondolom, hogy legalább egy 4-5 zenén keresztül kisenyítom a számot, mert hát jön az a fél óra, amikor tiszta zene szól.

0: Hát gyerekek, nagyon-nagyon gyorsan eltelt ez az őrületes fél óra, és ugye Trance Dream Dance, amit hallottunk, a következőkben még mindig maradunk ennél a zenei stílusnál, és hát már nem ezek a hosszú zenék jönnek, hanem már rövidebbek, lesz olyan, mint például Kylab, a Phantom of the Club című dala egy rádió verzióban, és előtte pedig Market Cloud és a La című dal, ami Dream Dance Edit verzióban fog szólni, tehát még mindig jönnek ezek a nagyszerű zenék itt a Super DJ Rádión.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Hölgyeim és uraim, ez igen csak egy kemény zenei összeállítás volt. Trance és Dream Dance, na meg kezdetleges technozene. És hát mondja Mazsi, hogy azért ez nem az ő zenei világa volt egészen. És én már megígértem neki, hogy a vasárnap majd gondolok ő rá is. Tehát vasárnap hozok olyan zenéket is, amik a csajoknak fog tetszeni. Ez inkább ilyen keményebb zenei összeállítás, ugye? És tapasztaltam, hogy ezek a zenék inkább a férfiaknak jönnek be. Tehát vasárnap 18 órától 20 óráig megint itt vagyok veletek, és vasárnap már a 80-as éveket fogom hozni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt az őrületes zenei összeállítást. Hát nem volt gyenge, na. És ugye vasárnap, ahogy mondtam, lájtosabb zenék jönnek majd. Na, de azért kell ez nekem, ezek a zenék is olyanok, hogy azért találok bennük olyan hangulatot, ami tényleg lájtos és jól esik, meg hát ugye az őrült hangok és hangszerek is, ahogy hangzanak, az is nagyon-nagyon ott van a topon. Hát gyerekek, aki még marad és hallgatja a Super DJ Rádiót, annak további jó szórakozást kívánok, viszont azok, akik már mennek pihenni, azoknak meg jó pihenést kívánok, akik dolgoznak az éjszakában, azoknak azt kívánom, hogy minél előbb teljen el az éjszaka, aztán menjenek haza, pihenjenek, és a közmondást is figyeljétek ám, hogy dolgoz keveset, nem érhet baleset. Ezt azoknak is mondom, akik napközben dolgoznak, és azoknak is, akik éjszaka dolgoznak. Hát sziasztok, további jókat mindenkinek, és ezt a zenét vissza az elejére is meg fogom döngetni, így a végére egy nagy csatanó muzsika.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubredi.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Check the sound around and let the speaker pound.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.